A što te ne kazala? Podevi se, fajno, ljubko, podevi, podevi. Jak ti horje veselenki, kudel mi hodjele? Oj, kudel mi pohodjele, v žabe ne hodjete. A koho mi poljubjele, v žabe ne ljubjele.